0: nagyon más híre, így illetve a
1: Merry Porto.
2: Merry Porto.
1: Parents are take the child POV to chop.
2: Okay.